0: nya tumba nya tumba. Oba oba oba oba ma nya nya nya nya.
1: Dans la samba, dans le, dans la peau.